dak mela il-marċ lejt tal-bambina li jindaq lina mill-banda Victory tax-xara. Is-6 Marċ ser jindaq mill-banda lil-Adam tar-Rabat tal-Imdina. Tislima l-Surmast Anton Muscata Zoppardi.